0: fúj! Üdevöget ajtaljam, a szörülemen a rúha, te kaumá a fa!
1: Kimeri!
0: Itt buta! Itt a kucsú, a kanaszekarára! Öttek álmon a tagadára! Ebben a hárján a tagadára kirakottam! Kutak a hárára a tetején ajta a nyinej! Ragadta a hima! Me paci! Me paci! Ebben a hajtán egy álmon a tagadára! Mutsunake, maiote, nootsi!